fel szép egy nem szó. A bűzsön szól, két fát a konti szél. Jó, de még szép foszték mindeneket. A bambó el a csipus lomit, én a szél jó. Én a kicsit túl, az elakácsak. Vuoi che oggi andare se non intendevo? Chi si fonde fosse convivo? Giro un mondo poi da guarda che non ti assorbe.